natoti mama na jomoko pende na yaye na jomoko to in suro mi makineno nyathini andaitini pile pile igeni andaitini pile pile nyathini miaka ni chien pile pile ng'eni ber sana nya jomoko ogwalo mi nego moniyo

kadel pache Sivatino nuno nyolo nyakuma konyo gana Kinju bengi dala kadel pache nele.